0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az a száj. 4 napos ünnep a jövő héten, megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket, így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nem állhat le a betegellátás. Négy elem a Gébárt művésztelepen. Kovászos kenyerek versenyeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 15-e van, szombat. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Csak nem 500 festményből nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gönczi Galériában. A tárlaton a Gébárt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 2024 és 2026 között készült alkotásokat mutatják be. Az idei 33. művésztelepen 6 magyar és 2 külföldi festő dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 3. éve működnek együtt. Az alkotók ezúttal a klasszikus négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő témáját dolgozták fel. A művek jelentős részére a gépárti tó és a környező zalai táj is inspirálóan hatott. A hagyományokhoz híven minden résztvevő két alkotását Zalaegerszegnek adományozta, tovább bővítve a város csaknem 600 darabos gyűjteményét. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható, írja az egerszegihírek.hu. 36 kenyérrel neveztek a második alkalommal megrendezett Mi kenyerünk kovászos kenyér készítő versenyre Zalaszentgróton. A Kultúrtivornya programján 20 nevező mérte össze tudását három kategóriában. Fehér, alternatív gabonás és kreatív kenyereket bírált a zsűri. Utóbbiban különleges ízesítések is készültek, többek között csedársajtos, barna sörös hagymás, áfonyás diós és céklás kenyerek. A látogatók a versenydarabokat meg is kóstolhatták, a gyerekeket pedig pékműhellyel várták. A fehér kovászos kenyerek között Kovács Ráhel végzett az első helyen, így ő készítheti el Zalaszentgrót idei augusztus 20-ai ünnepi kenyerét. Olvasható az AOL-on. Különleges szakmai héttel kezdte meg a felkészülést az Egerszegi Kézilabda Klub utánpótlása. 5 nap alatt 5 különböző szakember irányította a leány U16-os, a fiú U18-as és a leány U20-as játékosok edzéseit. A fiatalok így eltérő módszerekkel, gyakorlatokkal és szakmai megközelítésekkel ismerkedhettek meg. A foglalkozásokon többek között Danyi Gábor, a győri Audi Eto KC korábbi vezetőedzője és a Nemzeti Kézilabda Akadémia jelenlegi szakembere, valamint a Veszprémi Balatonfüredi és Zirci utánpótlásban dolgozó edzők is részt vettek. A klub célja az volt, hogy a játékosok mellett saját edzőik is új tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket az alapozás során később pedig a bajnoki mérkőzéseken is hasznosíthatnak. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Két éremmel zárta a Balatonkupát Varga Dávid. A Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó és felhúzó versenyét Siófokon az Aranyparton rendezték meg. A viadalon a sportolók két versenyszámban küzdöttek az egyéni csúcsokért és a dobogós helyezésekért. Varga Dávid mindkét számban eredményesen szerepelt, súlycsoportjában felhúzásban nem talált legyőzőre, így aranyérmet szerzett, fekvenyomásban pedig a második helyen végzett. A zalaegerszegi sportoló így egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza a siófoki megmérettetésről. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Mintegy 700 méteres szakaszon újult meg Szécsi-sziget főutcája. A település évek óta várta az állami fenntartásban lévő útrendbetételét. A magyar közút munkatársai a sportpályától a Deák utcáig megerősítették a pályaszerkezetet, új aszfaltréteget építettek és a patkázást is elvégezték. A fejlesztés a helyiek mellett a településre érkező turisták közlekedését is segíti. Szécsi-szigeten ugyanis több látványosság, köztük az Andrássy Szapári kastély és a Bivaj rezervátum is sok látogatót volt. A teljes, mintegy 2,5 kilométeres útszakasz felújítása még nem készült el. Az önkormányzat abban bízik, hogy a munkálatok a későbbiekben Kerkateskándig folytatódhatnak. Olvasható az aol.hu-n. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Mayer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
5: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplőruhát is. Írja az AOL. A Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben pedig 194-en részesülnek. Ők azok, akik automatikusan megkapják a kormány iskolakezdési támogatását. Ebben a hónapban 50 ezer forintot utal nekik a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer pedig utalvány formájában érkezik hozzájuk. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a NÉBIK és a Zalai Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócváig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromon csapdákat helyeztek ki. A japán cserebogár azért veszélyes, mert a kifejlett egyed a leveleket, virágokat és gyümölcsöket rágja, a lárvája pedig a talajban a fűfélék és gyepek gyökereit pusztítja. Ezért minket is arra kérnek, hogyha szokatlan rágásnyomokat látunk a növényeinken, akkor értesítsük a Zalavármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Charles, és eddig közöse a Would I Lie to You, a kezdés pedig Timbaland és Justin Timberlake közöséjé. Ez a Sexy Back, rádiózzunk együtt, jó ébredés mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Dario G és a Carnevar de Paris. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van szombat, hamarosan hozom a mai napról az infókat, meg hogy mik lesznek a témák ma reggel, de addig is a legjobb zenéket készítettem be. Most a reggeli kávézás mellé jön majd Charles és Eddie a Would I Lie to You-val, hamarosan a folytatás pedig Sean Paul-éké. Ez a Brie, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt mindenkinek. A Would I Lie to You-val ébredhettünk. Augusztus 15-e van szombat. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a nagy boldogasszony ünnepe, és 1914-ben nyitották meg a Cseddes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenékkel pedig jövök, méghozzá a rövid szünet után, a híreket követően a blues slágerét játszom majd le. A One Love-val ébredünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Négy elem a Gébárt művésztelepen. Kovászos kenyerek versenyeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 500 festményből nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gönczi Galériában. A tárlaton a Gébárt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 2024 és 2026 között készült alkotásokat mutatják be. Az idei 33. művésztelepen 6 magyar és 2 külföldi festő dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 3. éve működnek együtt. Az alkotók ezúttal a klasszikus négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő témáját dolgozták fel. A művek jelentős részére a gépárti tó és a környező zalai táj is inspirálóan hatott. A Hagyományok a szíven minden résztvevő két alkotását Zalaegerszegnek adományozta, tovább bővítve a város csaknem 600 darabos gyűjteményét. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható, írja az egerszegihírek.hu. 36 kenyérrel neveztek a második alkalommal megrendezett Mi kenyerünk kovászos kenyér készítő versenyre Zalaszentgróton. A Kultúrtivornya programján 20 nevező mérte össze tudását három kategóriában. Fehér, alternatív gabonás és kreatív kenyereket bírált a zsűri. Utóbbiban különleges ízesítések is készültek, többek között cheddar sajtos, barna sörös hagymás, áfonyás diós és céklás kenyerek. A fehér kovászos kenyerek között Kovács Ráhel végzett az első helyen, így ő készítheti el Zalaszentgrót idei, augusztus 20-ai ünnepi kenyerét. Olvasható az AOL-on. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Rednecks és a Wish You Were Here. Szép napot kívánok, szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit is, hát már mondom is, 7 óra után jön az ország tortája, ugyanis megválasztották, hogy 2026-ban milyen cukormentes és milyen sima torta lesz majd Magyarország tortája, úgyhogy jönnek a részletek. 8 óra után pedig a Faith No More-ral foglalkozunk, akik úgy néz ki, hogy 2027-be visszatérnek, jönnek a részletek, és 9 óra után pedig a sportvilágába egy bomba mega hír jön, ugyanis Xavi, a Barcelona egykori edzője és labdarúgója lett a holland válogatott új szövetségi kapitánya. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a folytatásban Beyoncé ébreszt minket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a nap első témája nem más lesz, mint az ország tortája, ugyanis megválasztották a cukormentessel együtt, úgyhogy megnézzük a részleteket, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shaw Kingston és a Beautiful Girls például majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Adószámla kivonatokat küld a NAV. Szakemberek az egerszegi kézilabdaklub felkészülésén. Motorosok és rockzenekarok Gutorföldén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Mayer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Különleges szakmai héttel kezdte meg a felkészülést az egerszegi kézilabdaklub utánpótlása. 5 nap alatt 5 különböző szakember irányította a leány U16-os, a fiú U18-as és a leány U20-as játékosok edzéseit. A fiatalok így eltérő módszerekkel, gyakorlatokkal és szakmai megközelítésekkel ismerkedhettek meg. A foglalkozásokon többek között Danyi Gábor, a győri Audi Eto KC korábbi vezetőedzője és a Nemzeti Kézilabda Akadémia jelenlegi szakembere, valamint a Veszprémi Balatonfüredi és Zirci utánpótlásban dolgozó edzők is részt vettek. A klub célja az volt, hogy a játékosok mellett saját edzőik is új tapasztalatokat szerezzenek, olvasható az egerszegi hírek.hu. Motoros felvonulással, extrém show-val és rockkoncertekkel rendezik meg idén is a Göcsej Motorok Fesztivált Gutorföldén. A program augusztus 22-én lesz a település szabadtéri színpadánál. A motoros felvonulás délután indul, majd Bátor Zoltán extrém motoros bemutatóját láthatja a közönség. A zenei programban több rock és metal zenekar lép színpadra, köztük a Nagy Kanizsai Csonk, a TMK Rock Band és a Légkalapács. A fesztivál fő fellépője Müller Péter Sziámi együttese lesz, írja a Vármegyei Hírportál. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megválasztották Magyarország tortáját 2026-ban a cukormentes változattal. Együtt jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is megkészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van szombat, elmúlt 7 óra, kezdünk. Itt lesz velem Show Kingston a Beautiful Girls-szel, a kezdés pedig a Gimme More Britney-től.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék kihirdették az országtorta versenygyőzteseit. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagai a Hungarikumnak számító rögös túró és tejföl voltak, amelynek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája 2026-ban a bíbor fehér lett, amelyet a gyulai kézműves cukrászda mesterei készítettek el. Az ízvilága erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mauz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetételével állt össze. Magyarország cukormentes tortáját is megválasztották, melynek neve a Szilva Fácska, ez pedig Balatongyörökön a Promedán kávéház mesterei készítették el. Itt az ízvilág egy gyermekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza. Gratulálunk a két győztesnek és természetesen minden résztvevőnek, és hogy hol és mikor lehet őket megkóstolni, hát augusztus 20-ától 500 cukrászdában, valamint a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában. Jó kóstolást kívánok mindenkinek, mi pedig a reggeli mellé most elfogyasztjuk a legjobb zenéket. Kicsit csípősre vesszük, ugyanis itt lesz majd a Spice Girls és a Show You Will Be There, a folytatás pedig Show Kingstoni, ez a Beautiful Girls. Jó ébredést mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Tom Novi és a Your Body. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1914-ben ezen a napon nyitották meg egyébként a Panama csatornát, ami összeköti a Csendes-óceánt, az Atlanti-óceánnal, és ezen a napon van egyébként a nagy boldogasszony ünnepe is. A legjobb zenékkel pedig folytatom, csak egy rövid szünet jön, és a hírek után már is játszom majd a CNC Music Factory sikerét. A Gonna Make You Sweat érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Varga Dávid érmei a Balatonkupán. 700 méteren újult meg Szécsi-sziget főutcája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Két éremmel zárta a Balatonkupát Varga Dávid. A Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó és felhúzó versenyét Siófokon az Aranyparton rendezték meg. A viadalon a sportolók két versenyszámban küzdöttek az egyéni csúcsokért és a dobogós helyezésekért. Varga Dávid mindkét számban eredményesen szerepelt, súlycsoportjában felhúzásban nem talált legyőzőre, így aranyérmet szerzett, fekvenyomásban pedig a második helyen végzett. A zalaegerszegi sportoló így egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza a siófoki megmérettetésről. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Mintegy 700 méteres szakaszon újult meg Szécsi-sziget főutcája. A település évek óta várta az állami fenntartásban lévő útrendbetételét. A Magyar Közút munkatársai a sportpályától a Deák utcáig megerősítették a pályaszerkezetet, új aszfaltréteget építettek és a patkázást is elvégezték. A fejlesztés a helyiek mellett a településre érkező turisták közlekedését is segíti. Szécsi-szigeten ugyanis több látványosság, köztük az Andrássy Szapári kastély és a Bivaj rezervátum is sok látogatót vonz. A teljes, mintegy 2,5 kilométeres útszakasz felújítása még nem készült el. Az önkormányzat abban bízik, hogy a munkálatok a későbbiekben kerkateskándig folytatódhatnak. Olvasható az aol.hu-n. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában a Faith No More-ral foglalkozunk, ugyanis úgy néz ki, hogy a csapat 2027-ben most már hát kicsinően szokon múlhat csak az, hogy nem tér vissza a színpadra, és hogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom, még egészen az óra végéig van időnk, úgyhogy itt lesz velem Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most Király Viktor a szólóval érkezik ide.

0: bodies don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk a Faith No More csapatáról, ugyanis most 2027-be visszatérnek a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Négy elem a Gébárt művésztelepen. Kovászos kenyerek versenyeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 500 festményből nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gönczi Galériában. A tárlaton a Gébárt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 2024 és 2026 között készült alkotásokat mutatják be. Az idei 33. művésztelepen 6 magyar és 2 külföldi festő dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 3. éve működnek együtt. Az alkotók ezúttal a klasszikus négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő témáját dolgozták fel. A művek jelentős részére a gépárti tó és a környező zalai táj is inspirálóan hatott. A Hagyományok a szíve minden résztvevő két alkotását Zalaegerszegnek adományozta, tovább bővítve a város csaknem 600 darabos gyűjteményét. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható, írja az egerszegihírek.hu. 36 kenyérrel neveztek a második alkalommal megrendezett Mi kenyerünk kovászos kenyér készítő versenyre Zalaszentgróton. A Kultúrtivornya programján 20 nevező mérte össze tudását három kategóriában. Fehér, alternatív gabonás és kreatív kenyereket bírált a zsűri. Utóbbiban különleges ízesítések is készültek, többek között csedársajtos, barna sörös hagymás, áfonyás diós és céklás kenyerek. A fehér kovászos kenyerek között Kovács Ráhel végzett az első helyen, így ő készítheti el Zalaszentgrót idei, augusztus 20-ai ünnepi kenyerét. Olvasható az AOL-on. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 15-e van, szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdjünk Rihannával, a Ponder Ripley fog majd szólni, és ebben az órában pedig a Faith No More csapatával foglalkozunk, ugyanis 2027-ben visszatérnek a színpadra.
0: Best FM,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üljön elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal funk rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027. januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, a folytatás pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Don't Punk With My Heart!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Beggy, és a Cosmix átdolgozásában az egykori Cosmix siker, a Kisvilág. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e van, szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Ma van a Nagy Boldog Asszony ünnepe, és 1914-ben ezen a napon nyitották meg a Panama csatornát, ami összeköti az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt. A legjobb zenékkel pedig természetesen a folytatásban is érkezek, az ébredés és a napindítás mellé csak egy röpke szünetet tartunk, és a hírek után már is indítom. Coolio-t, ez lesz majd a See You When You Get There!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb-Esztergomb- NAV. Szakemberek az Egerszegi Kézilabdaklub felkészülésén. Motorosok és rockzenekarok Gutorföldén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
1: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
0: Különleges szakmai héttel kezdte meg a felkészülést az Egerszegi Kézilabdaklub utánpótlása. 5 nap alatt 5 különböző szakember irányította a leány U16-os, a fiú U18-as és a leány U20-as játékosok edzéseit. A fiatalok így eltérő módszerekkel, gyakorlatokkal és szakmai megközelítésekkel ismerkedhettek meg. A foglalkozásokon többek között Danyi Gábor, a győri Audi Etokc korábbi vezetőedzője és a Nemzeti Kézilabda Akadémia jelenlegi szakembere, valamint a Veszprémi Balatonfüredi és Zirci utánpótlásban dolgozó edzők is részt vettek. A klub célja az volt, hogy a játékosok mellett saját edzőik is új tapasztalatokat szerezzenek, olvasható az egerszegi hírek.hu. Motoros felvonulással, extrém showval és rockkoncertekkel rendezik meg idén is a Göcsej Motorok Fesztivált Gutorföldén. A program augusztus 22-én lesz a település szabadtéri színpadánál. A motoros felvonulás délután indul, majd Bátor Zoltán extrém motoros bemutatóját láthatja a közönség. A zenei programban több rock és metal zenekar lép színpadra, köztük a nagykanizsai Csonk, a TMK Rock Band és a Légkalapács. A fesztivál fő fellépője Müller Péter Sziámi együttese lesz, írja a Vármegyei Hírportál. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Richard for the Sunrise, méghozzá a Durán-Durántól. Szép reggelt mindenkinek. A következő órában már terítékre kerül a sportrovat, mert hogy 9 óra lesz, és Xaviról beszélgetünk, az egykori Barca játékosról és Barca edzőről. Most kikötött a hollandoknál, méghozzá új szövetségi kapitányként, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még ebből az órából van hátra egy nagyon pici. Itt lesz velem az ETB nagy sikere, a Letyugó, na meg Nana, és ez a Loli most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon terítéken egy kis foci, méghozzá Xaviról lesz szó, az egykori Barca játékosról, világbajnokról, a spanyol válogatottal még 2010-ben. Azóta pár csapatban edző is volt, többek között a Barcelonában, ahol egyébként Robbie Keane-t váltotta, a holland legendát, és hát tudjuk nagyon jól, hogy utána Keane oda került a holland válogatott új szövetségi kapitányaként a holland válogatott élére, ahonnan most úgy néz ki, hogy szintén Xavi váltotta le, ugyanis ez a bejelentés jött meg ezen a héten, úgyhogy ez nem kis dolog, úgyhogy erről beszélünk, hogy Xavi mit fog csinálni a holland válogatottban, de csak egy röpke percig lesz erről szó, inkább a legjobb zenéké lesz a főszerep a következő órában is, amiket hozok az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a Spin Doctors, Two Princes, majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Varga Dávid érmei a Balatonkupán. 700 méteren újult meg Szécsi sziget főutcája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Két éremmel zárta a Balatonkupát Varga Dávid. A Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó és felhúzó versenyét Siófokon az Aranyparton rendezték meg. A viadalon a sportolók két versenyszámban küzdöttek az egyéni csúcsokért és a dobogós helyezésekért. Varga Dávid mindkét számban eredményesen szerepelt, súlycsoportjában felhúzásban nem talált legyőzőre, így aranyérmet szerzett, fekvenyomásban pedig a második helyen végzett. A zalaegerszegi sportoló így egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza a siófoki megmérettetésről, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Mintegy 700 méteres szakaszon újult meg Szécsi sziget főutcája. A település évek óta várta az állami fenntartásban lévő útrendbetételét. A Magyar Közút munkatársai a sportpályától a Deák utcáig megerősítették a pályaszerkezetet, új aszfaltréteget építettek és a patkázást is elvégezték. A fejlesztés a helyiek mellett a településre érkező turisták közlekedését is segíti. Szécsi szigeten ugyanis több látványosság, köztük az Andrássy Szapári kastély és a Bivaj rezervátum is sok látogatót vonz. A teljes, mintegy 2,5 kilométeres útszakasz felújítása még nem készült el. Az önkormányzat abban bízik, hogy a munkálatok a későbbiekben kerkateskándig folytatódhatnak. Olvasható az aol.hu-n. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy perc elejéig ellátogatunk a sportvilágába, jön Xavi, a Barca szupersztárja, aki azóta edző is volt a katalánoknál. Most egy új fába vágta a fejszéjét, ő lett az új szövetségi kapitány Hollandiába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Náli Furtádóval indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, hol?
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, 9 óra után mindig ellátogatunk a sportvilágába, és egy perc erejéig egy kis foci, méghozzá Hollandiába látogatunk el a Holland Labdarúgó Szövetséghez, ugyanis bejelentették nemrégiben, hogy Xavi Hernández veszi át a Holland Labdarúgó férfi válogatott irányítását. A spanyol szakember 2030-ig szóló szerződést írt alá, játékosként világ és kétszeres Európa bajnok, négyszeres bajnokok ligája győztes, Xavi legutóbb 2021 és 24 között dolgozott vezetőedzőként, amikor a Barcelona kispadján ült. A szövetségi kapitányi poszton csak úgy, mint a Barcelonánál, Ronald Koeman-t váltja, aki a VB-n a legjobb 32 között esett ki a csapatból Marokkó ellen. Hogy a holland válogatottot képes lesz-e úgy felállítani, mint anno Ronald Koeman után a Barcelonát, ezt nem tudom, ez majd a jövő zenéje. Egy biztos, hogy érdekes, hogy az egykori klubedző most szövetségi kapitány lett, ez egy teljesen más forma, ezt már láthattuk most Carlos Ancelottinál, aki a brazilok kispadjára ült le még januárban, és ő irányította őket a VB-n, és hát még ott se ért véget a munka, az biztos, mert nem éppen szerepeltek jól a brazilok. Na minden esetre a focit vére tesszük, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman hamarosan, a folytatás viszont egy svéd együttesé jön, az Ace of Base és a Life is a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Men Feel Like a Woman Shania Twain-től, és a folytatásban pedig lassan átveszi a reggeltől a délelőtt az irányítás, no de még van hátra bőven időnk egészen 10-ig, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a Maroon 5 csapata a Payphone-nal, na meg most a Texas, ugyanis az Inner Smile-jal megyünk tovább most itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, méghozzá indul a Best hétvége, úgyhogy a hangulat felelősök között már ott van Avril Lavigne és a Skitter Boy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Négy elem a Gébárt művésztelepen. Kovászos kenyerek versenyeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 500 festményből nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gönczi Galériában. A tárlaton a Gébárt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 2024 és 2026 között készült alkotásokat mutatják be. Az idei 33. művésztelepen 6 magyar és 2 külföldi festő dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel harmadik éve működnek együtt. Az alkotók ezúttal a klasszikus négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő témáját dolgozták fel. A művek jelentős részére a gépárti tó és a környező zalai táj is inspirálóan hatott. A Hagyományok a szíven minden résztvevő két alkotását Zalaegerszegnek adományozta, tovább bővítve a város csaknem 600 darabos gyűjteményét. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható, írja az egerszegihírek.hu. 36 kenyérrel neveztek a második alkalommal megrendezett Mi kenyerünk kovászos kenyér készítő versenyre Zalaszentgróton. A Kultúrtivornya programján 20 nevező mérte össze tudását három kategóriában. Fehér, alternatív gabonás és kreatív kenyereket bírált a zsűri. Utóbbiban különleges ízesítések is készültek, többek között cheddar sajtos, barna sörös hagymás, áfonyás diós és céklás kenyerek. A fehér kovászos kenyerek között Kovács Ráhel végzett az első helyen, így ő készítheti el Zalaszentgrót idei, augusztus 20-ai ünnepi kenyerét. Olvasható az AOL-on. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenékkel indul a Best hétvége. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Skaterboy, az óra elsője pedig Ékoné. Rádiózzunk együtt egészen délig, ha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, tudja a telefonszámunkat.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Arim Mafia, és a volt egy álmom. Hagy mondjam el, hogy ma este is lesz Night Shift, mint ahogy a hét minden napján. 2 óra mixel készülnek a srácok. White Boy ma vendégül látja állandó szombati rezidensünket, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy az R&B kedvencek kerülnek terítékre. És ha már így a ma estéről volt szó, a szombat estéről, akkor menjünk tovább a Wickfield slágerével, akik erről énekelnek. Jön a Saturday Night most itt a Best FM.

0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spike dobta fel a hétvégénket, ez volt a Respect, szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nagy boldog asszony ünnepe, és 1914-ben pedig augusztus 15-én nyitották meg a Panama csatornát, ami a csendes óceánt és az Atlanti óceánt köti össze, én pedig megpróbálok mindenkinek jó hangulatot teremteni, legyen szó házi munkáról, munkáról. A hétvége van, ezeket nem szoktuk szeretni, de szerencsére majd könnyít a rövid szünet után rajtunk. Justin Timberlake ugyanis a Cry Me a River-rel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig még lesz egy közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz hangulat felelősként majd 11 óra után Sophie Alix Baxter és a Get Over You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bárkákat sűjesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a Sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított sűjesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
1: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, jól telik mindenkinek a hétvégéje. Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, és ebben az órában még bizony együtt rádiózunk. Én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Get Over You, a kezdés pedig 50 Cent. Jó hír mindenkinek, az ebédig már csak ezt a szűk egy órát kell kibírni.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közöse, a Kék a szívem. Rápillantok a következő zene előadójára és címére, nekem teljesen nosztalgikus érzésem támad, amikor még a fülhallgatók azok nem vezeték nélküliek voltak, hanem bizony-bizony kábelesek, és még CD-s Walkman-nel hallgattuk a zenéket, hogyha nem éppen a rádión volt a fülünk, mert hogy volt ilyen korszak is, mindenkinek szeretném elárulni, hogy a telefon előtt bizony-bizony ez volt, és hát aki ez a generációhoz tartozik, mint én, az nem mást hallgatott ezen a CD-s Walkman-en, mint a következő dalt, amiben egyébként a videoklipben is egy Walkman-t, de ott még szerintem kazettást hallgat az úriember. Jön a Freestyler és a Boomfaku MC's, azaz más néven a Ragamakafon, ide a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling On. Hát a folytatásba is nyomjuk, méghozzá nem sokára majd Majoros Rita veszi át tőlem a stafétabotot, aki megérkezett ide a stúdióba. Hello, szia, mi újság?
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, és pont ez jutott eszembe, hogy néha szoktunk arról beszélgetni, hogy itt a rádióban ugye több generáció dolgozik együtt. Ugye én millenialnak számítok, azt hiszem, te Gen Z generációnak, és hogy én az a idézőjelesen, hát most azért nem mondanám azt, hogy régi fajta rádió vagyok, de hogy amikor úgy bemegyek a stúdióba, ott vagyunk egy légtérben, az egyik mikrofonnál te ülsz, a másiknál én, ehhez képest mondtad, hogy hát figyelj, akkor köszönjünk már be így együtt, és miközben én egy stúdióban ülök, és te egy másik stúdióban ülsz, ezt így kell elképzelni, csak a hallgatóknak mondom, és szimplán egy üvegfal választ el bennünket.
0: Igen, de olyan jó, nem? Egy kicsit
1: én
0: ilyen.
1: Ezt nagyon élve, mármint, hogy abból a szempontból, hogy én nem is tudtam, hogy például ezek a stúdiók egyáltalán tudnak ilyen funkciót, és most már lassan 3 éve dolgozom.
0: De nyugtass meg, hogy nem úgy érzed magadat, mint egy akvárium.
1: Nem, egyébként nem, mert hogy azért nem olyan óriási nagyok ezek a stúdiók, tehát nem úgy kell elképzelni, mintha egy űrhajóban ülnénk, hanem tényleg itt most egy üvegen keresztül nézzük a másikat, mert az amikor szóltál, hogy beszélgessünk egy kicsit, akkor gondoltam, én átmegyek akkor oda, és beszélgetünk, és mondtad, hogy maradj ülve, megoldom. Úgyhogy én imádom az ilyen találmányokat, mondjuk így.
0: És ezekkel a találmányokkal és megoldásokkal fogsz te is majd abszolválni a délutánban.
1: Így van.
0: Úgyhogy hamarosan akkor Majoros Rita érkezik, ezzel a jó kedvel egyébként, amivel mindig megvan áldva, én pedig megyek a legjobb zenékkel egészen délig. Pici szünet, aztán érkezik majd Sean Paul és a Temperature. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Rebecca és Arash közöse után, a Temptation után nekem annyi idő maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor, meg ma is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, az R&B kedvencek terítéken, mint ahogy minden szombaton, és White Boy mellé állandó rezidensünk, szombati rezidensünk érkezik, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy erre lehet számítani a nap további részében, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig, holnap reggel ébredünk együtt majd, mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Besten, utoljára Tolvaj Reni slágerét indítom. Ez a Hagylak menni, hát hagyjon mindenki, én is elmegyek haza. Viszha!
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: hírek a Best FM-en.
1: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban, kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Három évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 cm emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az azbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. Újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban, házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugi otokon, folyamatosan vezénylik az erősítést, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. Két napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szombatot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ma én köszöntöm Önöket, és én viszem egészen a szombat estébe Önöket a legjobb zenékkel. Úgyhogy kezdjünk is neki. Britney Spears-szel, a Well Hello-val, T. Dennyvel, vagy éppen Madonnával. De Jessie J. már indítja is a délutánt. Itt a Domino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy van valami jó kis programjuk a hétvégére, és hogy kihasználják még az utolsó nyári hétvégéket, még ugye a jövő héten is hosszú hétvége lesz, úgyhogy azért van még egy kis idő a nyárból. Tényleg élvezzék ki, akár strandon, akár csak egy szelet sárga dinnyével, vagy görög dinnyével, ki melyiket szereti jobban. Én sose tudom eldönteni, de talán sárga párti vagyok jobban. De igazából ma egy csomó-csomó ilyen recepttel is készültem, ami finomság így a nyári hétvégére, és rengeteg isteni zenével, úgyhogy már hozom is őket szépen sorjában. Jövök közlekedési információkkal is, meg mindenféle érdekességgel, de a zenék lesznek főszerepben, úgyhogy Madonna érkezik mindjárt, és a Give It To Me, de előtte itt az OMC és a How Bizarre. Töltsük együtt a hétvégét is.

0: Best FM a legjobb zenék. Szombat délután is nagyon sokan ülnek és ültek már autóban, telítettek a sávok itt-ott az országban. Ha valakinek van információja ma is, és lát valamit az utakon, az utak mentén, tud valamit az M7-esről, mi újság a Balatonon, vagy éppen a Blahalújza téren Budapesten, akkor várom az információkat a 0620-5555-155-ös számra. Ma is utazzunk együtt, és vigyázzunk együtt és egymásra is az utakon, az úton folyó munkákra és munkásokra is tessék odafigyelni. Várom az infókat, jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen muzsikákkal jelentkezem a következő órában is, mert hogy már elröppent egy óra a délutánból, egy órakor friss hírek jönnek, aztán a Pussycat Dolls. És zenél majd a Back to Black is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már egy centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak, kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
1: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyásók elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és remek hangulat itt a Best FM-en, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Eros Ramazzotti, szerintem mindig jöhet, de itt lesz Bon Jovi is, jön a Back to Black is egy óriási szerelembombával. A Pussycat Dolls pedig már nyitja is az órát, jön egy kis tánc és indul a hás-hás.

Best FM a legjobb zenék azoknak, akik a 90-es, 2000-es évek zenét szeretik igazán hallgatni. Ha nekik azt mondom, hogy Lulululutra album, akkor szerintem pontosan tudják, hogy miről beszélek, hiszen ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején volt igazán nagy keletje a WWF Magyarország Lutra albumának, amely egy matrica gyűjtemény, és ezen keresztül mutatták be a védett állatok és élőhelyeik világát nekünk gyerekeknek, és lehetett gyűjtögetni ezeket a matricákat, és ebből mind-mind nagyon sokat tanulni. Egyébként, ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy csak nem 40 év után ismét megjelenik ez a természetvédelmi világalap, a WWF Lutra albuma. Még visszagondolni is az, hogy 40 év, na mindegy, lapozzunk, legyünk ezen túl, úgyhogy újra lehet majd gyűjtögetni a matricákat, akár a gyerekeknek, de lehet az unokáknak is adogatni, és megismerkedni a különböző védett állatokkal, az élőhelyeikkel, és hát a csodálatos természetünkkel, úgyhogy Lulululutra album, azt hiszem valahogy így volt a reklámban annak idején, fel lehet eleveníteni ezeket a régi matrica, gyűjtős matrica, cserélős emlékeket, mert hát az volt a nagy szám, amikor valakinek valamelyik állatban kettő volt, és akkor kicseréltük, stb. Imádtam ezeket a kalandokat, és hát imádom azokból az időkből a legjobb zenéket is, úgyhogy hasonló hangulatban megyünk is tovább. Mindjárt jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do, a Back to Black és a Szerelembomba, most viszont a Stuck Abu és a Here We Go a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai nap reggelétől augusztus 21-én pénteken délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját is lezárják. Augusztus 20-án 19 órától pedig a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után majd át lehet kelni gyalog a Lánchídon. A Margit híd pedig augusztus 17-én hétfőn reggel kerül lezárásra. A járdai rész a gyalogosok a szélső sávban tudnak majd haladni. Augusztus 20-án 17 órától a Margit hidat pedig teljes szélességében, és a Margit sziget déli kihajtóját is lezárják. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ide várom ma délután is az útinfókat, ha járnak kellnek az ország útjain, és van infójuk, köszönöm, ha gondolnak rám és a többiekre. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fordam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 óra lesz, másodperceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán zenél nekünk a Gorillaz, itt lesz a Dell. És jön a Hooligans eljátszott gyémánt dala is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat, továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson, a NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után sem unatkozunk. Csodás délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Na gyerünk Ricky Martinnal és Mejával tovább. És az FLM új dalát, a Ráncok a szemem alattat is meghallgatjuk. De itt lesz a Backstreet Boys, jön majd a Honey Beast is, na meg George Michael és Mary J. Blige. A Gorillazzal indulunk. Jön a Dare, szép napot!
0: Best

képlet. Best FM a legjobb zenék. A minap jött velem szembe egy olyan trend a TikTokon, ahol egyébként fent vagyunk, szóval tessék minket bekövetni, Best FM. Megtalálnak minket és a videóinkat, szóval a lényeg az, hogy szembe jött egy olyan trend, hogy kirakott magáról valaki egy mondjuk általános iskolás fotót, és az volt a szöveg rajta, hogy bizony, így néztem ki, amikor azt hittem, hogy Nick Carter a Backstreet Boysból nekem énekel, és igazából pont az jutott eszembe, hogy mennyien gondoltuk azt, mondjuk általános iskolában, amikor igazán berobbant a Backstreet Boys, vagy legalábbis én általános iskolás voltam, és azt hittük, hogy AJ, Hovey, Brian, Kevin, vagy éppen Nick nekünk énekel, és nekünk a kis romantikus dalaikat, szövegeiket nekünk küldik. Hát igen, ha visszagondolok, hogy például az As Long As You Love Me dal 97-ben jelent meg, én akkor 10 éves voltam, szóval még bőven általános iskolás, de amikor tekertem vissza a kazettát a beledugott kis ceruzámmal, akkor azt gondoltam, hogy mindez nekem szól, úgyhogy egy kicsit felelevenítjük most ezeket az időket a Backstreet Boys-szal, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy ma délután is országszerte igazi kánikula várható a folytatásban is, zavartalan napsütéssel, 32-35 fokos maximumokkal. Hát a légmozgás is eléggé mérsékelt marad, ezt írják, szóval nem nagyon fog fújni a szél, igazából ez a lényeg. Elég nagy meleg lesz a délután hátralévő részében is, úgyhogy legyenek óvatosak. Ha tehetik, akkor hűsöljenek, akár egyenek egy kis hideg dinnyét, egy kis főtt kukoricával, ne feledkezzenek el a megfelelő folyadékpótlásról, és természetesen a napvédőről sem. Én pedig a hűsítő dallamokat a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Adószámla kivonatokat küld a NAV. Szakemberek az egerszegi kézilabdaklub felkészülésén. Motorosok és rockzenekarok Gutorföldén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Különleges szakmai héttel kezdte meg a felkészülést az egerszegi kézilabdaklub utánpótlása. 5 nap alatt 5 különböző szakember irányította a leány U16-os, a fiú U18-as és a leány U20-as játékosok edzéseit. A fiatalok így eltérő módszerekkel, gyakorlatokkal és szakmai megközelítésekkel ismerkedhettek meg. A foglalkozásokon többek között Danyi Gábor, a győri Audi Eto KC korábbi vezetőedzője és a Nemzeti Kézilabda Akadémia jelenlegi szakembere, valamint a Veszprémi Balatonfüredi és Zirci utánpótlásban dolgozó edzők is részt vettek. A klub célja az volt, hogy a játékosok mellett saját edzőik is új tapasztalatokat szerezzenek, olvasható az egerszegi hírek.hu. Motoros felvonulással, extrém show-val és rockkoncertekkel rendezik meg idén is a Göcsej Motorok Fesztivált Gutorföldén. A program augusztus 22-én lesz a település szabadtéri színpadánál. A motoros felvonulás délután indul, majd Bátor Zoltán extrém motoros bemutatóját láthatja a közönség. A zenei programban több rock és metal zenekar lép színpadra, köztük a Nagy Kanizsai Csonk, a TMK Rock Band és a Lég.

0: A fesztivál fő fellépője Müller Péter Sziámi együttese lesz, írja a Vármegyei Hírportál. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 3 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 15-e van szombat, a legjobb zenéket pedig hozom egészen este 6 óráig. Itt vagyok, méghozzá ebben az órában olyan előadók társaságában, mint például Robbie Williams, a kezdés pedig a Sugababes. Indulunk a Hole in the Head-del.
2: 88.9 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nagy Boldogasszony ünnepe, és 1914-ben pedig megnyitották a Csendes-óceán és az Atlanti-óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenékkel pedig jövök, és egészen este 6 óráig itt leszek. Itt lesz velem a White Town és a Your Woman majd hamarosan, a közvetlen folytatás pedig Robbie Williams énekét tartalmazza, ugyanis a The Road to Mandalay-jel megyünk tovább, itt a Besten.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Búcsúztassuk együtt a 2026-os nyarat egy kellemes, jó hangulatú estével. Szakadjunk ki a hétköznapokból, töltsünk el egy felejthetetlen estét a családdal vagy a barátainkkal egy különleges atmoszférában. Csillagcsalogató estet tartanak a Csácsi hegyi kápolna kertjében. A részvétel teljesen ingyenes, a kapunyítás 19 órakor lesz, 20 órakor még egy előadás is lesz, méghozzá a Pajtaházi Színház előadásában, az erdélyi népmese alapján, a Kehida Kustyányi Pajtások előadásában. Ez lesz a levegővel táplálkozó lány, és 20 óra 30-kor pedig egy távcsöves égbolt kémlelő a Vega Csillagászati Egyesület vezetésével. Még egyszer mondom, nyárbúcsúztató, csillagcsalogató est a Csácsi hegykápolna kertjében, méghozzá augusztus 22-én, ez maradt ki még az információkból, na meg az, hogy a belépés teljesen ingyenes. A legjobb zenékkel pedig folytatom, érkezik most Beyoncé, és ez a Halo!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: 4 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd folytatom a legjobb zenékkel, és érkezik többek között az a Kylie Minogue, akinek most közös dala lesz Madonnával. De nálunk a bevált recepttel érkezik, ugyanis az On a Night Like This-t hozom majd tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Varga Dávid érmei a Balatonkupán. 700 méteren újult meg Szécsi-sziget főutcája. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják.

0: maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
1: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
0: A Mavis oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Két éremmel zárta a Balatonkupát Varga Dávid. A Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó és felhúzó versenyét Siófokon az Aranyparton rendezték meg. A viadalon a sportolók két versenyszámban küzdöttek az egyéni csúcsokért és a dobogós helyezésekért. Varga Dávid mindkét számban eredményesen szerepelt, súlycsoportjában felhúzásban nem talált legyőzőre, így aranyérmet szerzett, fekvenyomásban pedig a második helyen végzett. A zalaegerszegi sportoló így egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza a siófoki megmérettetésről. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Mintegy 700 méteres szakaszon újult meg Szécsi-sziget főutcája. A település évek óta várta az állami fenntartásban lévő útrendbetételét. A Magyar Közút munkatársai a sportpályától a Deák utcáig megerősítették a pályaszerkezetet, új aszfaltréteget építettek és a patkázást is elvégezték. A fejlesztés a helyiek mellett a településre érkező turisták közlekedését is segíti. Szécsi-szigeten ugyanis több látványosság, köztük az Andrássy-Szapári kastély és a Bivaj rezervátum is sok látogatót vonz. A teljes, mintegy 2,5 kilométeres útszakasz felújítása még nem készült el. Az önkormányzat abban bízik, hogy a munkálatok a későbbiekben Kerkateskándig folytatódhatnak. Olvasható az aol.hu-n. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Remélem, jól telik mindenkinek ez a szép napsütéses szombat délután, így augusztus 15-én, az augusztus közepén, hát már a nyár vége felé járunk, úgyhogy tessék kielvezni minden pillanatát, én pedig szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem például majd Gloria Estefan a Turn a Beat Around-dal, a kezdés pedig Ansatié, ez az Always on Time.
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék, ez volt az Éjjel ott várok rá, Dr. Béresék átdolgozásában szólt a Happy Gangnek a slágere, a folytatásba pedig itt lesz velem majd egy igazi pop diva, Gloria Estefan, a Turn a Beat Around-dal, na meg Christina Aguilera is elvarázsol minket most, ugyanis az Edo Adamant már el is indítottam tőle itt a Besten, egészen este 6 óráig rádiózunk együtt, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori! Hey!

88.9 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-án Zalaegerszeg, András Hidán is méltóképpen megemlékeznek az államalapításról és az új kenyér ünnepéről. A hagyományos ünnepi szentmisét követően, ami egyébként 9.30-kor lesz, 10.30-kor a Szent Istváni emlékkőnél folytatódnak a programok, ahol a beszédek és a kenyér szentelés után a helyiek egy baráti beszélgetéssel egybekötött vendéglátásra invitálják az érdeklődőket. A legjobb zenéket pedig most hozom, hogy jól teljen a délután. Bekészítettem már például a Mojo dalát, itt lesz a Chillinnal, a folytatás pedig az Unimuéket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: 5 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük az utolsó óránkat a ma délutánba, amit közösen töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem például a Savage Garden-t, velük elrepülünk egészen a Holdig és vissza, ugyanis a To the Moon and Back-et hozom tőlük majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nem állhat le a betegellátás. 4 elem a Gébárt művésztelepen. Kovászos kenyerek versenyeztek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határozom.

0: Itt stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 500 festményből nyílt kiállítás Zalaegerszegen a Gönczi Galériában. A tárlaton a Gébárt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 2024 és 2026 között készült alkotásokat mutatják be. Az idei 33. művésztelepen 6 magyar és 2 külföldi festő dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel harmadik éve működnek együtt. Az alkotók ezúttal a klasszikus 4 elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő témáját dolgozták fel. A művek jelentős részére a gépárti tó és a környező zalai táj is inspirálóan hatott. A Hagyományok a szíve minden résztvevő 2 alkotását Zalaegerszegnek adományozta, tovább bővítve a város csaknem 600 darabos gyűjteményét. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható, írja az egerszegihírek.hu. 36 kenyérrel neveztek a második alkalommal megrendezett Mi kenyerünk kovászos kenyér készítő versenyre Zalaszentgróton. A Kultúrtivornya programján 20 nevező mérte össze tudását 3 kategóriában. Fehér, alternatív gabonás és kreatív kenyereket bírált a zsűri. Utóbbiban különleges ízesítések is készültek, többek között cheddar sajtos, barna sörös hagymás, áfonyás diós és céklás kenyerek. A fehér kovászos kenyerek között Kovács Ráhel végzett az első helyen, így ő készítheti el Zalaszentgrót idei, augusztus 20-ai ünnepi kenyerét. Olvasható az AOL-on. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pikpakkel repült ez a délután, ugyanis már az utolsó közös óránkat kezdjük meg, amiben hozom a legjobb zenéket egészen este 6 óráig a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, és ebben az órában rappel majd nekünk 50 Cent, a kezdés pedig az a Lenny Kravitz, aki tavaly a BL döntőn játszott Londonban, de most itt van velük.
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a nagy boldogasszony ünnepe, és 1914-ben pedig megnyitották a Csendes óceán és az Atlantai óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenéket pedig még ebben az órában én hozom, rappel majd nekünk 50 Cent, na meg a folytatás Kanye West-é, a Stronger-rel megyünk tovább itt a Westen.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Idén már 18. alkalommal rendezik meg a kertvárosi vigasságokat, a városrész hagyományos, kulturális és szórakoztató eseményét. A fesztivál kiemelt része a jótékonysági főzés, amelynek bevételével a Csillagközi Óvoda óvodásaiért alapítványt és a Zalaegerszegi Napsugár alapítványt támogatják a résztvevők. Az alapítvány mackója várja a gyermekeket, emellett pedig rengeteg folyamatos program biztosítja a jó kedvet. Légvárak, lézerharc, katonai akadálypálya, arcfestés, csillámtetoválás, hennafestés, babakuckó, kézműves játszóház és lufi hajtogatással várják az odalátogató gyerekeket, mindez a 18. kertvárosi vigasságokon, amit egyébként szeptember 12-én rendeznek meg, és a programok már déltől indulnak majd. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a délután jól teljen, ugyanis a Night Shift csapatának megérkezéséig még van egy kis időnk, úgyhogy a Pet Sense Mall felvétele még biztos, hogy majd bele fog férni. A Feel Good!

88.9 Best FM a legjobb zenék. A BSV után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis este 6 óra lesz, jön a Night Shift csapata, és 2 óra mixel hozzák meg az első órába mindenkinek a jó kedvet, így szombat este, méghozzá az R&B kedvencekkel, és ennek nagy specialistája, állandó szombati rezidensünk érkezik majd White Boy mellé Slim Fit, erre lehet számítani. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Szép délután, szép estét, pontosabban a Best FM-mel utoljára indítom a Pets & Smallt, ez a Feel Good. Vissza, holnap találkozunk. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vérodásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás az továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombatesti Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a

aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0655 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint. Megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenékküszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárt és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, a

0: Az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdán még összekevertem, pont az Efivel beszélgettünk, hogy a Tayo Cruz, vagy ki volt az, de aztán rájöttem, hogy a Tayo Cruz ugye tavaly volt Deja Vu Fesztiválon talán.
4: Igen.
3: És ugye Néo, az meg volt itt titokban, tudod, volt egy idő, vagy talán még most is van, hogy ilyen baromi gazdag indiai családok itt Pesten rendeznek esküvőt, és akkor ilyen háromnapos péntektől vasárnapig, és akkor ott ilyen világsztárok ott előfordulnak így.
4: Véletlenül.
3: Igen, Punjabi MC nyilván. meg hogy a Néo így jött, és akkor énekelt az ifjú párnak.
4: Szegény pár, annyira sajnálom őket.
3: Van pénz lóvére. Na hát, hogyha valaki most esküszik, akkor az ifjú párnak Slim Fit játszik a következő 60 percben. Hip-hopot és R&B-t, szavaz a Mikael.
4: Hello, hello.

0: Best FM-en.
1: Szerintem kb. Egy esküvőn is így ennyit szokott. Egy negyed órát, 20 percet.
2: Nem, az ifjú párnak az öregnél jó.
3: Keretes szerkezet így van.
1: És ha nem is esküvőn, te merre leszel a hétvégén látható, hallható?
3: Hát ugye most felszaladtam egy picit a Petőfi-lábaton. Így van. Igen. Tehát futok vissza, hogyha végeztünk.
1: Igen.
3: Aztán jövő hét pénteken pedig a Széchenyi híd lábánál.
1: És ott is hip-hop és áremi természetesen.
3: Van. Nara kíséretében.
1: Jó, csokottatjuk Nara kisasszonyt.
3: Átadom.
1: Hát akkor élőben ugyanezeket. Ma is

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Tehát azok után, hogy te 10 év elteltével elmentél idén nyaralni.
2: Igen, lehet, hogy durván 10, igen.
1: Lehet, hogy a következő az lesz, hogy az FND meg egyszer fog látogatni egy koncertre. Tehát fejlődésben vagytok. Na, csak azért akartam kérdezni, hogy akkor most rákaptál-e egy a pihenés ízére, hogy a hosszú hétvégén oké, hogy zenélsz egyet majd ott a rakparton,
2: igen.
1: De hogy valami nyaralás, pihenés itt a hosszú hétvége alatt?
2: Nem.
1: Semmi?
2: Nem.
1: Meló? Az se?
2: De úgy pihenek, hogy otthon pihenek, volt tervbe véve valami wellness, lochness, kicsit all inclusive-ba srácok nélkül, de sajnos ez most nem fog össze.

0: Best FM-en.
1: Tabikám, elengedünk, gyorsan rohanj akkor vissza.
2: Megteszem, hidd el.
1: Jó, hogy valaki, nem tudom, kitartotta eddig a frontot, de hogy akkor ő is picit tudjon menni rágyújtani ki a WC-re, és a többi, nehogy rajtunk múljon ott a baleset. Jó zenélés neked még ma estére, meg jövő hétvégére, de szombaton úgyis találkozunk.
2: Így van, jó, és van. Akkor még maradtam annyival, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfit.hu.
1: Ennyi, Tabikám, menjél, vigyázz magadra.
2: Sziasztok!

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Guess who stepped up in the place? The kid with two weapons on his waist. Two step into the base, and I don't usually step up in the place. I usually play that let out.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat, még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 000 nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszentmiklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren, azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12

0: 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, azt meg pláne remélem, hogy itt van mindenki, és a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a szombattól. Lady Gaga kezd, kérem szépen, ez a Paparazzi.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy valószínűséggel nincs még egy olyan dal, ami akkora port kavart volna, mint az Aqua és a Barbie Girl. Ugye a klipbe véletlenül benne hagyták, idézőjelbe véletlenül, azt a jelenetet, amikor a Barbie babának kiesik a karja. Hát persze, hogy a gyártócég egyből perelni akart, viszont a bíróság azt mondta, hogy ez nem negatív reklámnak minősült, úgyhogy hála a jó Istennek megúszták, mert azért az elég komoly pénzbüntetés lett volna. Legalábbis én így gondolom. Úgyhogy jöjjön ez a dal, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy angyal és egy zseni koprodukciója. Nagyjából itt tudnám jellemezni a következő dalt, ami nem más, mint Fábián, Juli és Zuhecker közöse, ez a Like a Child. Nem kell róla többet mondani, csak élvezni kell, mert Fábián Julinak tényleg angyali volt a hangja.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, valójában csak egy poén volt, mégis a kiadás évének egyik legnagyobb slágere lett. Ez nem más, mint a Duck Sauce és a Barbara Streisand, és amikor megkérdezték őket, hogy miért pont ezt a nevet választották, csak annyit tudtak mondani, mert ez jutott először eszükbe, és jól hangzik, és passzol az ütemhez. Ennyi. Barbara Streisand.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nincs is annál keményebb dolog, amikor két nő harcol egy férfi kegyeiért. És hát a Brandy és a Monica pontosan ezt a problémát, ezt az elképesztő háború dolgozza fel. Jön a The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Az apadó Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb.

0: Jobb zenék üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem élvezitek ezt az estét, és remélem, hogy a legjobb zenékkel sikerül elbúcsúzni tőle. Most kérem szépen álljó és nagy állik ez a Rapture.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy angyali hang, egy nagyon komoly ütemmel, és egy olyan dallal, amire egyszerűen nem lehet megállni, hogy az ember valamilyen szinten elkezdjen mozogni. Ez kérem szépen Gabriel és a Dreams.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake-re mostanában azért elég rendesen rájár a rúd. Ugyebár elkapták ittas vezetéssel, utána lime-koros lett egy kullancscsípés miatt, plusz még a biztonság kedvéért azt mondják így a benfentesek, na meg ez ilyen nevüket elhallgatni kívánó informátorok, hogy a házassága sincs teljesen rendben. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, és ennyi. Like I Love You, most itt a Best FM-en. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem sokára itt lesz velünk Magyarország szerintem valaha volt legjobb rock együttese, ami nem más, mint a Hooligans, és tőlük az egyik legjobb dal, ez a Királylány. Előtte viszont még jön nálunk Jennifer Hudson, ezt kérem szépen a Spotlight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak, kimenekítettek több tucat magyart, a horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből, száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik, 10 óra múlt 3 perce, úgyhogy mindenki eldöntheti saját maga, viszont az, hogy milyen zenék szólnak, azt én döntöm el, meg hát persze a legjobbak közül választunk, Robbie Williams kezd, ez a Rock DJ.
3: Ez a Night Shift, a Best FM-en.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Please.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az az időpont, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Én is ilyen voltam, na meg vagyok is. Egy a lényeg, hogy holnap 16-án Ábrahám névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Ibrahimokat, az Istvánokat, a Rokkókat, a Stefánokat, és a biztonság kedvéért a Teodórokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot? Holnap reggel így vagy úgy, de köszönsd fel. És ennyi. Most pedig jön nálunk a Fatboy Slim, ez a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Jennifer Lopez egy számomra teljesen új oldalát és arcát mutatta meg, hiszen az történt, hogy New Yorkba sétálgatott, amikor egy TikToker odament hozzá, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozik, miből él, és Jennifer Lopez nem kiakadt, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda, hanem bemutatkozott, megmondta, hogy énekesnő, zenél, és a többi, és a többi, és a többi, és egy tök jól beszélgettek. Úgyhogy most az egyszer azt tudom mondani, hogy le a kalappa a J-Lo előtt. Úgyhogy most indítom is tőle,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy időben nem értették az emberek, hogy Danny Minogue hogy lehet kiegyensúlyozott, és hogy lehet boldog úgy, hogy a testvére árnyékában van. Mire ő azt válaszolta, hogy akkor, amikor az ember teljes mértékben ki van békülve magával, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek az árnyékában van, vagy ki előtt jár, hanem élvezni kell az életet. És ő ezt csinálta, és nagyon is jól tette. Jön most tőle az I Begin to Wonder.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat éjszakátok. 11 óra múlt, úgyhogy szerintem már az éjszaka abszolút megfelelő kifejezés. Na meg az is, hogy nálunk jönnek a legjobb zenék, most például Christina Aguilera és Lil Kim közöse, ez a Can't Hold Us Down.
1: Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 22 fokra ébredünk, 35 fok lesz napközben. Volt olyan, amikor 42 volt, hogy ez még úgy, ahogy nagyon jó. Kánikula lesz és derült lesz az égból, tehát egyetlen egy felhő sem lesz az égen. Tessék vigyázni, tessék odafigyelni, és hogyha tehetitek, akkor tessék kimenni a szabadba valami vízpartra. Ennyi, jön nálunk most a Simply Red, ez a Stars.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy a valaha volt legjobb, egyik legjobb, akkor maradjunk annyiban, egyik legjobb Sting dal, az a Cheb Mamival közös Desert Rose. Valahogy nagyon elkapták a vibe-ot, nagyon elkapták a ritmust, és ilyen nagyon fülbemászó dal lett. Úgyhogy ez jön nem sokára, de előtte még jön majd a Halott Pénz by Alex közöse, plusz még a Koshin és a Catch.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most jön kérem szépen Nio és a Sexy Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy holnap este jöttök vissza, és újra találkozunk itt a Best FM-en. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, aztán utána egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen már